0: दीप नारायण भगवान की
1: जय।
0: देवादि देव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: इन द रामायण होली बुक रामायण
1: रामायण संत könyvében
0: तुलसीदास जी महाराज इज राइटिंग
1: तुलसीदास जी महाराज azt írja
0: जो इच्छा कर ही मन माई हरि कृपा दुर्लभ नहीं दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस व्हाट तुलसीदास जी सेड
1: ez Tulsidas Jinak egy csodálatos mondata.
0: Well, he said, whatever you wish, everything is possible, nothing is impossible.
1: Azt mondta, bármit kívánsz, lehetséges, semmi sem lehetetlen.
0: How good.
1: Milyen jó.
0: My God. We got everything.
1: Istenem, mindenünk megvan.
0: Under one tree we got all the nests.
1: Egy fa alatt van az összes fészek.
0: All mushrooms what we were searching.
1: Az összes gomba, amit kerestünk.
0: We found under one tree.
1: Egy fa alatt volt meg.
0: Iccha. Iccha, what is iccha?
1: Mi az iccha?
0: Wish.
1: Kívánság.
0: Desire.
1: Vágy.
0: What would you like to have?
1: Mit szeretnél?
0: What would you like to eat?
1: Mit szeretnél enni?
0: What would you like to study?
1: Mit szeretnél tanulni?
0: What would you like to achieve?
1: Mit szeretnél elérni?
0: Iccha. This is something great.
1: Ez nagyszerű.
0: Also, iccha is more bigger about business.
1: Az iccha ennél is nagyobb, például az üzleti élet.
0: About marriage.
1: Házasság.
0: About children,
1: gyermekek,
0: profession,
1: hivatás,
0: and self-realization,
1: és önmegvalósítás.
0: So many iccha.
1: Annyiféle iccha van.
0: But before you express your wish,
1: de a kívánságot kifejezése előtt,
0: you should know what kind of wish it is.
1: Tudnod kell a kívánság természetét.
0: Because when that is fulfilled,
1: mert ha beteljesül,
0: and that time you change your opinion,
1: és megváltoztatod a véleményedet,
0: and now you say, no, I don't want.
1: És azt mondod, hogy bocs, mégse akarom.
0: So with the God, there is no bargaining.
1: Istennel nincs alkudozás.
0: There is no changing.
1: Nincs változtatás.
0: Iccha. Now, what is within the iccha?
1: Mi van az iccsában?
0: Iccha shakti. That is something.
1: Ez valami.
0: The willpower.
1: Az akaraterő.
0: Willpower.
1: Akaraterő.
0: So in our desires.
1: A vágyainkban.
0: Our opinion or our wish.
1: Véleményünkben, kívánságunkban.
0: That has called the shakti.
1: Ott van shakti.
0: If you have no shakti,
1: ha nincs shaktid,
0: your iccha cannot be fulfilled.
1: Az iccsád beteljesíthetetlen.
0: For example,

0: You have itched to go to swim.
1: Például úszni akarsz menni, ez az itched.
0: Yes, the pond is near here.
1: Itt van a tó.
0: But you should have the energy to walk till there.
1: De kell annyi energia, hogy elsétálj addig.
0: You should know what is the lake.
1: Tudnod kell, hogy mi a tó.
0: The pond.
1: A tó.
0: And you know you want to go in that.
1: És tudod, hogy abba akarsz beleszállni.
0: On the way there is what we call the safety tank.
1: Az arra felé vezető úton ott van a biztonsági tank. A tartály.
0: From bathrooms and toilets where water is going.
1: Ebből a globuszból jön a víz a fürdőszobákba, vécékbe.
0: And you think I need not to go so far, it is very close, you jump in.
1: Azt gondolod, hogy nem kell addig elmenni, majd beleugrom ebbe a tankba.
0: You come out.
1: És visszajössz.
0: With different kind of colors.
1: Másféle színekkel szállsz ki ebből a merítőből.
0: So iccha shakti.
1: Az iccha shakti.
0: Willpower, but must be very clear.
1: Nagyon világos kell, hogy legyen.
0: You should know what you want to do.
1: Tudnod kell, mit akarsz.
0: Now you have the iccha shakti.
1: Megvan most az iccha shaktid.
0: But you don't know what is in that lake.
1: De nem tudod, hogy mi van a tóban.
0: There are crocodiles.
1: Lehet, hogy krokodilok.
0: So even you come to the last point of your desires.
1: Még ha a vágyad végcéljáig el is érsz.
0: You should know, or we should know, what is there.
1: Még akkor is tudnunk kell, hogy mi van ott.
0: Will harm me or will help me.
1: Hogy ez árt-e nekem, vagy segít.
0: So iccha shakti is very important, very great.
1: Az iccha shakti fontos és nagy.
0: But before we wish, we should know what it is.
1: De mielőtt kívánunk, tudnunk kellene, mi az.
0: Without iccha shakti.
1: Iccha shakti nélkül.
0: We can't achieve anything.
1: Képtelenek vagyunk bármit elérni.
0: Jo iccha karhi man mahai. What you wish in your mind.
1: Amit az elméddel kívánsz.
0: Hari kripa durlab nahi. By the grace of the God.
1: Isten kegyelméből.
0: Nothing is impossible.
1: Semmi sem lehetetlen.
0: But God blesses us.
1: De Isten megáld minket.
0: Because God said, I gave you intellect.
1: Isten adta az értelmet, ő mondja.
0: And you know what it is.
1: És tudjad, hogy mi az.
0: Even you wish bad, I will say yes, bless you.
1: Ha rosszat kívánsz, Isten akkor is megáld.
0: So in Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna said in Karma Yoga chapter.
1: A Bhagavad Gita-ban Bhagavan Krishna Karma Yoga-ról szóló fejezetben azt mondta.
0: Arjuna.
1: Arjuna.
0: Before you do some action.
1: Mielőtt teszel valamit.
0: You should know the form of the action.
1: Tudnod kell a tett formáját.
0: When you will know the form of the actions.
1: Ha tudod a tett formáját.
0: Then you will know what fruits will come.
1: Akkor tudod a gyümölcseit.
0: When you will see the fruits.
1: Ha látod a gyümölcsöket.
0: Then you will decide if you would like to eat these fruits or not.
1: Akkor el tudod dönteni, hogy kell ez a gyümölcs vagy nem.
0: So in this iccha shakti,
1: tehát az iccha shaktiban,
0: we need viveka.
1: Viveka is kell.
0: Viveka is a common sense.
1: A viveka a józanész.
0: In viveka is intelligence.
1: Az intelligencia.
0: Viveka is a very truthful decision.
1: Az igazságos döntés.
0: So we have to develop first viveka.
1: Először a vivékát kell kifejleszteni.
0: Then we should express our wish.
1: Ezután fejezzük ki a vágyainkat.
0: Otherwise desire will torture you.
1: Másképp a vágyak kínoznak.
0: Like there was one man.
1: Volt egy férfi.
0: What we call the snake chairman.
1: Akit kígyó bűvölőnek nevezünk.
0: The cage snake, cobra.
1: Elkapja a kobrát, a kígyót.
0: And train them.
1: És beidomítja.
0: And then brings in the village.
1: És elviszi a faluba.
0: And plays a kind of instrument like a flute.
1: És egy furulyaszerű eszközzel játszik.
0: And cobra is dancing.
1: És táncol a kobra.
0: Who did not see cobra properly?
1: Aki nem látott még kobrát rendesen.
0: They go near and looking.
1: Oda megy és nézi ezt.
0: And after they give some money.
1: És egy idő után pénzt adnak neki.
0: And sometimes they take the cobra and then they put in under your neck.
1: Néha
0: round your neck.
1: Kiveszi a kobrát, a nyakába teszi.
0: He said, no.
1: De a látogatók ezt nem akarják.
0: Jeev sabko pyara hai. Everyone loves their soul. They don't want to die.
1: Mindenki szereti a lelkét, nem akar meghalni.
0: Well, so he had one snake that became old.
1: Volt egy előregedett kígyó.
0: So he went to search a new one.
1: A bűvölő elment egy újért.
0: And he found somewhere very big, nice young cobra.
1: Talált egy szép, nagy, fiatal kobrát.
0: So he caught him.
1: Elkapta.
0: And put in the pocket.
1: És betette a dobozba.
0: And like a basket.
1: Mint egy kosár.
0: Made out of the some wood.
1: Egy fakosárba.
0: Bamboo or something.
1: Bambuszból.
0: So he put the cobra inside and covered it.
1: Betette a kobrát, letakarta.
0: He's tying cloth over the neck of the basket.
1: Rongyot kötött a kosár szájára.
0: And with the rope tied it and holding and carrying, going towards home.
1: És kötéllel megkötötte, cipelte, vitte haza.
0: Hot day to like today.
1: Egy olyan forró nap volt, mint a mai.
0: Beautiful banyan tree.
1: Csodálatos banyanfa.
0: So he thought.
1: Azt gondolta.
0: He's going want to go to that under the tree.
1: A falába húzódik.
0: Have a little rest because very hot.
1: Kicsit pihen a forróságban.
0: And now our mind.
1: És az elménk.
0: Is our monkey.
1: A majmunk.
0: Sitting on the tree.
1: Ott ült a fán.
0: Monkey was looking like this.
1: Így úgy nézegetett a majom.
0: And he saw that man, snake chairman.
1: És meglátta a kígyó bűvölőt.
0: Carrying something carefully.
1: Ahogy óvatosan cipel valamit.
0: And monkey said.
1: Monkey így csinált, vagy majom, bocsánat.
0: You know how the monkeys are.
1: Tudjátok, milyenek a majmok.
0: A monkey thought.
1: A majom azt gondolta.
0: Definitely he brought some honey.
1: Biztos méz van benne.
0: He got some honey from the wild honey bees.
1: Biztos vadméhek méze.
0: I want to eat.
1: Szeretnék belőle enni.
0: Desire.
1: Vágy.
0: Iccsa. When you have iccsa.
1: Ha iccsád van.
0: We should try to analyze our iccsa.
1: Próbálni kellene elemezni az iccsáinkat.
0: You know, sometimes the young people, they go to disco.
1: Tudod, néha a fiatalok diszkóba mennek.
0: Or to what they call the pub.
1: Vagy kocsmába.
0: Or some clubs.
1: Vagy klubokba.
0: They have iccsa to go there.
1: Az az iccsájuk, hogy oda menjenek.
0: Then someone said, "Let's try a little this drunk."
1: Valaki azt mondja, hogy próbáld ezt ki.
0: You should experience something in the life.
1: Meg kell tapasztalni valamit az életben.
0: We are living in modern life.
1: Modern életet élünk.
0: Otherwise you are like a stupid.
1: Különben olyan vagy, mint egy ostoba.
0: You are out of the society.
1: Társadalom kívüli. Társadalmon kívüli.
0: Oh yes. My parents put me always away.
1: A szüleim mindig elraktak engem.
0: But this is something.
1: De ez már valami.
0: I'm not stupid.
1: Én nem vagyok ostoba.
0: Doesn't matter how my parents think.
1: Mindegy, hogy gondolják a szüleim.
0: I live in this 21st century.
1: A 21. században élek.
0: And it is the new age.
1: Ez az új kor.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: And take some drug.
1: És drogot szed az ember.
0: It was your iccsa.
1: Ez volt
0: your desire, your wish.
1: Az iccsád, a vágyad.
0: Your iccsa is fulfilled.
1: Az iccsád beteljesült.
0: For whole life.
1: Egész életedre.
0: You become addicted.
1: Mert függő lettél.
0: you can't get rid of it.
1: És nem tudsz megszabadulni.
0: It remains in the system in the body.
1: Ez benn van a testi rendszerben.
0: It remains this vibration in the brain.
1: A rezgés az agyban marad.
0: So don't go there where you think could be something wrong.
1: Ne menj oda, ahol azt gondolod, hogy valami rossz lehet.
0: Iccha, desire.
1: Az iccha, a vágy.
0: Now monkey had only one wish.
1: Tehát a majomnak csak egy kívánsága volt.
0: I want to have this basket.
1: Meg szeretném szerezni ezt a kosarat.
0: To enjoy the honey.
1: Élvezni szeretném a mézet.
0: But how to get from this man?
1: De hogyan vegyem el ettől az embertől?
0: He will not let me take.
1: Nem adja oda.
0: Now you know blackmailing can do animals too.
1: Úgyhogy a zsarolás, a rossz indulat az állatokban is megvan.
0: Birds can also do.
1: Madarakban.
0: Every animals can tell, go away, go away, go away.
1: Minden állat azt tudja mondani, hogy elűzlek, menj el.
0: So now monkey is trying hypnotizing.
1: A majom elkezdte hipnotizálni.
0: Oh man.
1: Embert.
0: Lay basket here.
1: Ember, hagyd már itt a kosarat.
0: Go away.
1: Menj el.
0: He's saying, go away.
1: Így csinált, menj már.
0: Man don't know anything.
1: Az embernek fogalma nem
0: he
1: volt.
0: He didn't see still the monkey.
1: Nem látta még a majmot.
0: But the strong energy functions.
1: De az erős energia az működik.
0: So don't wish so strongly unless you don't know the reality.
1: Ne kívánd annyira, ha nem tudod a valóságot.
0: Well, it's constantly saying, oh man, go away.
1: Folyamatosan ezt mondta, ember, menj már innen.
0: Man, go away.
1: Menj már innen, ember.
0: After 10-15 minutes,
1: 10-15 perc múlva,
0: the man decided.
1: Az ember úgy döntött,
0: to go behind the bush.
1: Hogy a bokor mögé vonul.
0: A civilized person,
1: egy civilizált ember volt,
0: who have social education,
1: aki társadalmi neveltetésben
0: részesült, will not do immediately under the tree.
1: Nem fog a fa alá piszkítani,
0: because some people base it.
1: Mert lehet, hogy valaki odaül,
0: animal comes,
1: állat odajön.
0: So he went about 50 meters far,
1: úgyhogy
0: behind one bush.
1: 50 méterre elvonult egy bokor mögé.
0: And monkey said,
1: és a majom azt mondta,
0: jo iccha karhi man mai hari kripa durlabh nai, because monkey heard in satsang.
1: Ezt hallotta a majom a satsangon.
0: Whatever you wish,
1: hogy bármit kívánsz,
0: nothing is impossible,
1: semmi sem lehetetlen,
0: by the grace of the God,
1: Isten kegyelméből.
0: He left the basket there.
1: Ott hagyta a kosarat.
0: Monkey was jumping down.
1: A majom leugrott.
0: How quickly?
1: De milyen gyorsan?
0: Within half minute.
1: Fél percben belül.
0: Was already down.
1: Már lejött.
0: Took the basket.
1: Fogta a kosarat.
0: In the neck.
1: Nyakába vette.
0: Climbing up on the top of the banyan.
1: Fölmászott a banyan tetejére.
0: On a tiny branch.
1: És egy kis ágon.
0: So that men can't come up.
1: Ment fel, hogy a férfi ne tudjon utána menni.
0: And he's sitting monkey comfortably hanging the two legs.
1: És a majom lógatta kényelmesen a két lábát.
0: Other side tail is hanging.
1: Másik oldalon lógott a farka.
0: And basket is in front of him.
1: Előtte a kosár.
0: And the man saw.
1: És az ember meglátta ezt.
0: Oh God.
1: És azt mondta, hogy Istenem.
0: And monkey said,
1: a majom meg így.
0: Now I have it.
1: Na, megszereztem.
0: Yes, now you have it.
1: Megszereztem.
0: But man is sorry for him.
1: De az ember sajnálta őt.
0: And now he's sitting and swinging.
1: És így ült és hintázott.
0: And he tears the cloth.
1: És feltépi a rongyokat.
0: Comes out.
1: Psss. És előjön.
0: Oh, King Cobra.
1: A király kobra.
0: Nagdev. Looking to the man.
1: Ránéz az emberre.
0: To monkey.
1: A majomra.
0: Monkey became completely pale.
1: A majom teljesen lesápadt.
0: See everything yellow.
1: Minden sárgában látott.
0: And Both code and urine.
1: És bepisírt bekakírt.
0: He tried to throw away.
1: Próbálta eldobni magától.
0: As soon as he moved.
1: Amint megmozdult.
0: Angry cobra.
1: A mérges kobra.
0: Dispirited cobra.
1: A kétségbe esett kobra.
0: Így psh.
1: Így csinált.
0: Again he tried to move the basket.
1: Megint megpróbálta megemelni a kosarat.
0: Psh. Oh God.
1: Úristen.
0: Now he had a burning desire, iccha.
1: Égető vágya, iccsája volt.
0: To enjoy honey.
1: Hogy élvezze a mézet.
0: There was not honey.
1: Nem volt benne méz.
0: It's something funny.
1: Valami vicces volt benne.
0: Now he have only one wish more.
1: Úgyhogy már csak egy kívánsága maradt.
0: How to get rid of that?
1: Hogy szabaduljak meg tőle?
0: My dear.
1: Kedvesem.
0: In this Kali Yuga.
1: A Kali Yugában.
0: There are different kind of cobras, many.
1: Különböző féle kobrák vannak.
0: Take care.
1: Úgyhogy vigyázz.
0: When once is in your neck.
1: Mert ha egyszer már a nyakadban van.
0: It's hard, difficult to get rid of.
1: Akkor nehéz tőle megszabadulni.
0: Yes. So that cobra.
1: Tehát a kobra.
0: Bite then the snake or the monkey.
1: Megharapta a majmot.
0: And went out.
1: És elment.
0: But after some time.
1: De egy idő után.
0: Monkey had a deep sleep.
1: A majom mélyen elaludt.
0: And fall down.
1: És leesett.
0: Died.
1: És meg is halt.
0: Therefore, it is said.
1: Azt mondják ezért.
0: Without knowing.
1: Tudás nélkül.
0: You should not express your wish.
1: Ne fejezd ki a vágyaidat.
0: We said, choose the friends. First you should know them how they are.
1: Akkor válasz barátot, ha először megismerted.
0: And drink the water which is properly filtered.
1: És megfelelően tisztított vizet igyál.
0: This is very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: Jo iccha karhi man mai hari kripa durlabh nahi. Therefore good wish, spiritual wish what we have.
1: Ezért a jó és spirituális kívánságaink.
0: Definitely God will fulfill.
1: Mindenképpen beteljesítetnek Isten által.
0: And if you are negative,
1: de ha ezek negatívak,
0: also will fulfill.
1: Akkor is beteljesülnek.
0: But that will be the suffering.
1: De ez a szenvedés forrása lesz.
0: Troubles.
1: A bajoké.
0: So before wishing something,
1: úgyhogy mielőtt valamit kívánnál,
0: God gave us intellect.
1: Isten adta az értelmet.
0: We shall overthink.
1: Úgyhogy gondold át.
0: You know, what we call, don't eat hot potato.
1: Azt mondjuk, hogy ne edd túl forrón a krumplit.
0: Nicely, let it in warm, cool it.
1: Megvárjuk, még lehűl.
0: Therefore, many children.
1: Sok gyermek.
0: Young children.
1: Fiatal gyermek.
0: Young people.
1: Fiatal ember.
0: They try, they think we will change the whole world.
1: Azt gondolja, megváltja az egész világot.
0: You know, many, many millions of people.
1: Sok millió ember.
0: Who want to change the world.
1: Aki meg akarta váltani a világot.
0: Where are they?
1: Hol vannak ők most?
0: And world is as it is.
1: És a világ olyan, amilyen.
0: So, Hari Kripa, the grace of the God.
1: Isten kegyelme.
0: Everything helps us.
1: Mindenben segít minket.
0: So one day Parvati asked the Shiva.
1: Egy nap Parvati megkérdezte Shivát.
0: Lord.
1: Uram.
0: What you are always talking?
1: Mit mondasz állandóan?
0: And giving sometime yoga.
1: Néha jógát adsz.
0: Vedas.
1: A védákról beszélsz.
0: Upanishads.
1: Upanishadokról.
0: Mantras, yantras, tantras.
1: Mantrákat, yantrákat, tantrákat adsz.
0: I don't understand.
1: Ezt az egészet nem értem.
0: You explain me, but I listen here and goes here.
1: Magyarázol egyiken, be másikon ki.
0: Tell me something very simple.
1: Mondj valami egyszerűt.
0: You know, the women are very straightforward.
1: A nők nagyon egyenesek.
0: They don't want to be complicated.
1: Nem szeretik a bonyodalmakat.
0: That's why they are one step higher developed.
1: Ezért egy fejjel följebb fejlettek lépéssel.
0: Yeah. We were like a bear.
1: Mi olyanok vagyunk, mint a medve.
0: And like monkey.
1: A majom.
0: So many hair.
1: Olyan sok szőr van alattunk.
0: And we came as a human.
1: Aztán emberek lettünk.
0: It is upgraded.
1: Ez már felfelé emelkedés.
0: But still, we have beard.
1: De még mindig szakállasak vagyunk, bajszosak.
0: So big hair.
1: Ilyen nagy tesszőrünk van.
0: And I'm jealous.
1: És féltékeny vagyok.
0: The women have nothing.
1: A nőknek semmi nincs az arcukon.
0: Every day man goes and do laundry.
1: A férfiak minden nap ezt csinálják.
0: And his wife is coming.
1: És jön a feleség.
0: And she only do like this.
1: És a feleség ennyit csinál.
0: So, next life we will be upper.
1: A következő életünkben majd mi is feljebb kerülünk.
0: Let's come the Satyuga.
1: Hadd jöjjön el a Satyuga.
0: So, Parvatiji said.
1: Parvatiji azt mondta.
0: Lord.
1: Uram.
0: Tell me something simple.
1: Egyszerűt mondj.
0: What is your opinion?
1: Mi a véleményed?
0: What you create all, did you experience?
1: Amit megteremtettél, megtapasztaltad?
0: Yoga is by Shiva.
1: Yoga a Shivától jön.
0: Mantra is by Shiva.
1: A mantra Shivától
0: jön. Yantra is by Shiva.
1: Yantra is.
0: Tantra is by Shiva.
1: Tantra is Shivától jön.
0: You know what is tantra?
1: Tudod, mi a tantra?
0: Tantra is the science.
1: A tantra tudomány.
0: Tantra is like a holy book.
1: A tantra olyan, mint egy szent könyv.
0: You know, it's like a Mahabharata.
1: Olyan, mint a Mahabharata.
0: Or no, Srimad Bhagavatam.
1: Vagy a Srimad Bhagavatam.
0: Or Ramayan.
1: Vagy a Ramayana.
0: All holy books.
1: Vagy minden más szent könyv.
0: This is Mahayan tantra.
1: A Mahayan
0: from
1: tantra.
0: The Buddhist.
1: A buddhisták Mahayan tantrája.
0: If you read that.
1: Ha azt elolvasod.
0: Then you will know what is tantra.
1: Akkor tudni fogod, mi a tantra.
0: But of course in West.
1: Persze nyugaton.
0: That tantra people are not happy.
1: Ettől a tantrától az emberek nem
0: boldogok. They like to have tantras.
1: Ők szeretik a tantrákat.
0: What you call with the all naked postures.
1: Különböző mesztelen pozíciókkal.
0: And that they buy in the market immediately.
1: És ezt a piacon azonnal megveszik.
0: So there you see.
1: És látod.
0: What is in the mind of this Western mentality.
1: Vagy mi van a nyugati elme mentalitásában?
0: It was not.
1: Ez nem így volt.
0: But in the last two centuries.
1: Az elmúlt két évszázadban.
0: It developed in them.
1: Így fejlődött ki.
0: And that have destroyed.
1: És ezt tette tönkre.
0: The whole society.
1: Az egész társadalmat.
0: This is a commercial business.
1: Ez üzleti jellegű.
0: And this kind of money which you earn.
1: És ez a pénz, amit így keresel.
0: It will not bring happiness in your family.
1: Nem fog boldogságot hozni a családodba.
0: Unfortunately.
1: Sajnos.
0: Nowadays.
1: Manapság.
0: The commercial people.
1: A kereskedők.
0: They see the women.
1: Látják a nőket.
0: As a commercial model.
1: Üzleti áruként, tárgyként.
0: And here women fail.
1: És itt buknak el a nők.
0: They think they are so beautiful and they want to show themselves.
1: Azt gondolják, hogy olyan szépek és meg akarnak mutatkozni.
0: But they sold themselves.
1: De eladják magukat.
0: That is not good for them.
1: És ez nem jó nekik.
0: I hope.
1: Remélem.
0: One day the women will wake up.
1: Egy nap a nők felébrednek.
0: I have nothing against women.
1: Nincs bajom a nőkkel.
0: And I have nothing against if they are naked. No problem.
1: És azzal sincs gondom, ha mesztelenek.
0: Because she or me, we were all born naked.
1: A nők is és én is mesztelenül születtünk.
0: But there is a developing a culture.
1: De van egy kifejlődött kultúra.
0: Where the dignity of the human body.
1: Ahol az emberi test méltósága.
0: And it is not for selling.
1: Nem eladásra való.
0: So, well, there are many things.
1: Na, sok minden van.
0: So, Parvati ji saying something.
1: Parvati ji mondott valamit.
0: What did she say?
1: Mit mondott? Simple, keep something.
0: Yes,
1: simple.
0: Very simple things.
1: Hogy adj valami nagyon egyszerűt.
0: Oh, Lord Shiva have all the questions, answers.
1: Az Úr Shivának meg volt minden válasza.
0: So, we were talking this.
1: Erről beszéltünk.
0: Tantra.
1: A tantráról.
0: Tantra is a philosophy.
1: A tantra bölcselet.
0: Tantra is a very wise wisdom books.
1: A tantra bölcsességek könyve.
0: And that was developed by Buddhist.
1: Amit a buddhisták fejlesztettek ki.
0: But not this what you are thinking of tantra book.
1: De nem azt, amire ti gondoltok tantra könyveket.
0: So there are many, many books written and also in Jainas.
1: Erről sok könyvben és a Jainák is írtak róla.
0: Yes, there is some different kind of magic and this and everything.
1: Különböző mágia és ilyen dolgok.
0: This I don't want to open.
1: Ezt a témát nem akarom kinyitni.
0: Because there is something people can do something.
1: Van valami, amivel az emberek tudnak kezdeni valamit.
0: So that subject was not my interest.
1: Úgyhogy ez a téma nem volt az érdekem. Az
0: because who use the, do this will one day also will be suffering in that way.
1: Mert aki ezt elkezdi alkalmazni, egy nap szenvedni fog.
0: So it is a black magic.
1: Ez fekete mágia.
0: And that it will one day come back to us.
1: És egy nap ez visszaszáll ránk.
0: So when we are talking about tantra,
1: tehát amikor a tantráról beszélünk,
0: it is the holy books.
1: Ezek szent könyvek.
0: It is the knowledge.
1: Ez tudás.
0: Body, mind, consciousness.
1: Test, elme, tudat.
0: God.
1: Isten.
0: So it's a different way explained.
1: Különböző magyarázat.
0: About nature.
1: A természetről.
0: Consciousness.
1: A tudatról.
0: Everything.
1: Mindenről.
0: So Shivji, Shiva have developed this, gave this science.
1: Shivji adta ezt a tudományt.
0: So Parvati is saying.
1: Parvati azt mondja.
0: Lord.
1: Uram.
0: Give me something simple things.
1: Egyszerűt adj.
0: You are too complicated.
1: Túl bonyolult vagy.
0: Who dare to say him?
1: Ki mer ilyet mondani neki?
0: But Parvati is a faithful of Shiva.
1: De Parvati hűséges Shivához.
0: She said, oh, it's very easy.
1: Azt mondja, hogy ez nagyon könnyű.
0: Do you want to know the easiest technique?
1: A legegyszerűbb technikát akarod tudni?
0: Yeah.
1: Igen.
0: Yes.
1: Igen.
0: Will I be perfect in everything?
1: Mindenben tökéletes leszek tőle?
0: Shiva said, well, she put me in difficult situation.
1: Shiva azt mondta, hogy hát, nehéz helyzetbe hozott.
0: Yeah, some techniques you have to learn and do tapasya.
1: Néhány technikát meg kell tanulni tapasya által.
0: But she said, don't tell me stories.
1: Parvati azt mondta, hogy történeteket nem mesélj.
0: Yes. I asked you.
1: Megkértelek.
0: What is your own experience?
1: Kérdeztelek saját tapasztalatodról.
0: Did you examine this all?
1: Ezt megvizsgáltad.
0: Did you experience this all?
1: Mindet megtapasztaltad.
0: But you know, no one can defeat Shiva.
1: De tudod, senki nem győzheti le Shivát.
0: Except Bhasmasur.
1: Kivéve Bhasmasur.
0: You know, Bhasmasur said Shivji, now I will put my hand on you and burn you.
1: Bhasmasur azt mondta, Shivji, ráteszem a kezemet, elégetlek.
0: And you know, in the Himalayan hills,
1: a Himalaya
0: was running.
1: Hegyekben futott Shivji.
0: That time became the joggings.
1: Akkor jött elő a futás, a
0: jogging. Oh my God, not only Shiva himself.
1: Nem csak Shiva maga.
0: Many cobras also here.
1: Hanem a kobrái is így zötyögtek.
0: Yes. Shivji is running.
1: Shivji futott.
0: Cobra doesn't dare to go out.
1: A kobra nem mert leszállni.
0: Otherwise they will say, you see, cobra, you left me alone.
1: Máskülönben meggyanúsítja, hogy elhagytál.
0: Our Prime Minister of India.
1: India miniszterelnöke.
0: Let declare the yoga day.
1: Kinyilvánította a joga nemzetközi napját.
0: International Day of Yoga.
1: A joga nemzetközi napját.
0: 21st of June.
1: Június 21-ét.
0: And he ordered all the embassies around the world, Indian embassy.
1: A világ összes nagykövetségének azt utasította.
0: To get in touch with all yoga studios, yoga centers.
1: Hogy minden joga stúdióval központtal lépjenek kapcsolatba.
0: Invite them and let practice and celebrate.
1: Hívjanak meg őket ünnepelni, gyakorolni.
0: The Indian Navy.
1: Az indiai hadsereg.
0: They had to practice on the boat.
1: Tengerészet a hajókon gyakorolt.
0: The Air Force.
1: A légierő.
0: They were practicing in aeroplane.
1: A repülőgépen.
0: And the Jet Airways of India.
1: És Jet Airways India.
0: Full of the Jet Airways, they were all practicing asanas inside.
1: Tehát a Jet Airways-en is gyakoroltak asanákat.
0: without safety belt.
1: Biztonsági öv nélkül.
0: Yeah. All armies.
1: Az egész hadsereg.
0: Police station, schools.
1: Rendőrök, iskolák.
0: Social centers.
1: Társadalmi központok.
0: Every villages.
1: Minden egyes faluban.
0: People never liked yoga.
1: Az emberek sose szerették a jogát.
0: But they want to be the because I am also yogi. My prime minister must know that we are all yogi.
1: De meg akarták mutatni a miniszterelnöknek, hogy ők is jogik.
0: And you can't imagine.
1: És nem tudod elképzelni.
0: That day.
1: Azt a napot.
0: In India.
1: Indiában.
0: Was most beautiful.
1: A legcsodálatosabb volt.
0: Everywhere.
1: Mindenhol.
0: That picture was.
1: Az a kép.
0: I think.
1: Azt hiszem.
0: It was never like that.
1: Soha nem volt még ilyen.
0: But I hope it will be ever.
1: Remélem, hogy örökre így marad.
0: So. That wish.
1: Ez a kívánság.
0: Icchashakti.
1: Az icchashakti.
0: Can come true.
1: Győzhet.
0: Experience.
1: Megtapasztalhatod.
0: So, Bhagavan Shiva said to Parvati.
1: Bhagavan Shiva azt mondta Parvatinak.
0: Umma kahu anubhav apna Hari bhajan ek satya Jagat sab sapna. O Parvati, O Uma.
1: O Parvati, O
0: Uma. Uma Parvati.
1: Uma Parvati.
0: Uma kahu nij anubhav apna. I tell you my own experiences.
1: A saját tapasztalatomat mondom neked.
0: Hari bhajan ek satya. The ultimate truth is a devotion to the God, prayers, meditate, mantras.
1: A végső igazság Isten szeretete, imam meditáció mantra.
0: Hari means Vishnu.
1: Hari Vishnu.
0: Shiva adores Vishnu.
1: Shiva imádja Vishnut.
0: And Vishnu adores the Shiva.
1: Vishnu imádja Shivát.
0: Uma kahu nij anubhav apna. I tell you my own experience.
1: Az én tapasztalatomat mondom neked.
0: Hari bhajan ek satya. Only the truth is devotion to the God.
1: Csak az igazság az odaadás Istenhez.
0: Because now is Kali Yuga.
1: Mert most Kali Yuga van.
0: Therefore it is in Ramayana again written.
1: Ezért a Ramayanában azt írják.
0: Kali Yuga kevala naam adhara. Sumer, sumer, nar, hoy bhavapara. So you know?
1: Tudjátok ezt?
0: Dharamji is my sakshi, evidence.
1: Dharamji a sakshim, a bizonyítékom.
0: So you think that Swamiji is making his own poetry?
1: Azt gondoljátok, hogy Swamiji itt költöget?
0: Kali Yuga keval naam adhara. Adhar.
1: Az adhar.
0: This is a very important.
1: Ez fontos.
0: Adhar word is great.
1: Az adhar mint szó nagyszerű.
0: This tree is standing on the roots.
1: Ez a fa gyökerein áll.
0: Adhar.
1: Az adhar.
0: This house is standing on the foundation.
1: A ház az alapon áll.
0: Adhar.
1: Ez is adhar.
0: Children are growing and happy with the protection Adhar of the parents.
1: A gyermekek a szülők adhárjával védelménél boldogok.
0: Our body is existing with adhar of our heart.
1: A test a szív adhárjával működik.
0: And many other organs.
1: És egyéb szervekkel.
0: Adhar. Someone supports us for studying.
1: Az adhár a tudományos támogatás.
0: Or giving some money.
1: Vagy pénzt ad.
0: Helping us.
1: Segít bennünket.
0: Adhar.
1: Adhar.
0: That's very important.
1: Ez fontos nagyon.
0: So Kali Yuga keval naam adhara. The whole Kali Yuga is only still surviving.
1: Kali Yuga csak azért maradt fenn.
0: On the name of the God.
1: Mert itt van Isten neve.
0: Because of the spiritual people.
1: Mert a spirituális emberek.
0: And some many saints.
1: És sok szent.
0: This world is still surviving and existing.
1: A világ azért van és él túl.
0: Because you people like you.
1: Mert hozzátok hasonló
0: emberek. Positive.
1: Pozitív.
0: Praying.
1: Imádkozó.
0: Guru bhakti.
1: Guru bhaktival rendelkező.
0: Etc.
1: Emberek.
0: Those rishis whom we don't have seen even.
1: Vannak olyan rishik, akiket nem is láttunk.
0: And They said, if you see me or not, it's not important.
1: Azt mondják, hogy mindegy, hogy látsz vagy nem.
0: But we are here.
1: De itt vagyunk.
0: To protect this earth.
1: Hogy megvédjük ezt a földet.
0: And protect all.
1: És mindent megvédünk.
0: So that is Aadhaar.
1: Ez az Aadhaar.
0: Who supports us.
1: Aki minket támogat.
0: So Kali Yuga is still surviving on that spirituality.
1: A Kali Yuga a spiritualitáson él túl.
0: That is that.
1: Erről van szó.
0: So Kali Yuga kevala nama Aadhaara, Shumir Shumir Nar Hoy Bhavapara. O human.
1: O ember.
0: Repeat, repeat, repeat your mantra.
1: Ismételd, ismételd a mantrádat.
0: That you can cross this ocean of the ignorance.
1: Hogy a tudatlanság óceánján átkelj.
0: That's it.
1: Erről van szó.
0: That's very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: So, Iccha Shakti.
1: Tehát az Iccha Shakti.
0: Is a very strong power.
1: Nagyon erős erő.
0: And that Iccha Shakti is hidden in the chakra.
1: Ez a csakrákban rejlik.
0: In Agya Chakra.
1: Az Agya Chakrában.
0: Iccha Shakti.
1: Van az Iccha Shakti.
0: Firga Para Shakti. Adya Shakti. Shakti is only one.
1: Shaktiból csak egy van.
0: But she have different role.
1: De különböző szerepei vannak.
0: How is possible?
1: Ez hogy lehet?
0: Now I know.
1: Most már tudom.
0: There is one old man.
1: Volt egy öreg ember.
0: What?
1: Mi? Micsoda?
0: Old man.
1: Öreg ember.
0: Old man's father came.
1: Eljött az öreg ember apja.
0: And said, how are you, my son?
1: És megkérdezte, hogy vagy, fiam?
0: Next one came.
1: Jött a következő.
0: How are you, my brother?
1: Hogy vagy, testvérem?
0: Third one came. How are you, friend?
1: Harmadik jött, hogy vagy, barátom?
0: Fourth one came. How are you, my husband?
1: Negyedik, hogy vagy, férjem?
0: Other one comes. How are you, my son?
1: Következő, hogy vagy, fiam?
0: My father.
1: Apám.
0: My uncle.
1: Nagybácsim.
0: One man.
1: Egy férfi.
0: Have so many forms.
1: Ilyen sok formában.
0: Grandson.
1: Unoka.
0: Son.
1: Fiú.
0: Father.
1: Apa.
0: And friends and husband.
1: Barát és férj.
0: Person is only one.
1: Csak egy személy.
0: Relations are different.
1: De a kapcsolatai eltérőek.
0: So, through which angle we see.
1: Hogy milyen szögből látjuk őt.
0: All religions are one.
1: Minden vallás egy.
0: Some principles are different.
1: Néhány alapelv eltér.
0: They believe in God.
1: Ők hisznek Istenben.
0: We believe in the God.
1: Mi is hiszünk Istenben.
0: One like to believe only Nirakar.
1: Valaki csak a Nirakarban akar hinni.
0: One would like to have a picture.
1: Valaki szeretne képpel rendelkezni.
0: Etc.
1: És itt tovább.
0: Long ago.
1: Nagyon régen.
0: In Christianity there was no pictures of Jesus and like this.
1: A kereszténység sem rendelkezett Jézus képeivel.
0: And there was no statues.
1: Nem voltak szobrok.
0: Because in Christianity they did not believe.
1: Mert a kereszténységben nem hittek abban.
0: The worshipping a statue.
1: Hogy egy szobrot imádjanak.
0: Because they believe only in Nirakar.
1: Mert csak a Nirakarban hittek.
0: Holy Father.
1: A Szent Atyában.
0: Even they would not put a statue of the Jesus.
1: Még Jézus szobrát se tették volna ki.
0: And there is no picture of the Holy Father.
1: És a Szent Atyáról nem volt kép.
0: But people had difficulties.
1: De ezzel nehézsége volt az embereknek.
0: They want to have the form.
1: Kellett forma.
0: Now we have many pictures of Jesus, statue of Jesus.
1: Jézusról sok kép és szobor van.
0: Holy Mother.
1: A Szent Anyáról.
0: Holy Saints.
1: A szentekről.
0: We print on the postcards.
1: Képes lapokra nyomtatjuk őket.
0: Because it's easy to go through this.
1: Mert könnyebb ezen keresztül menni.
0: So that picture.
1: Ez a kép.
0: Though it is only picture.
1: Bár csak kép.
0: Or the statue is only a statue.
1: A szobor csak szobor.
0: But that is Aadhaar of our belief.
1: De a hitünk Aadhaarja.
0: That Aadhaar means Now our belief.
1: Az Adhár a hitünk most.
0: And we believe on that one.
1: És ebben hiszünk.
0: So we go there, a shelter to that temple or church or etc.
1: A templom és egyebek hajlékába megyünk.
0: Therefore it is written everything clearly.
1: Ez világosan le van írva.
0: So willpower.
1: Tehát akaraterő.
0: Adhya Shakti. My God. That is something great.
1: Ez valami nagyszerű.
0: Mool Shakti. That's another great.
1: Ez másik nagyszerű.
0: Brahma Shakti. So Shakti is everywhere.
1: Shakti mindenhol ott van.
0: Without her.
1: Nélküle.
0: Nothing can be alive.
1: Semmi nem él.
0: Nothing can move.
1: Semmi nem mozog.
0: Everything will be frozen.
1: Minden lefagy.
0: But Shakti means not a woman.
1: De Shakti nem egy nő.
0: Not feministic.
1: Nem nőies.
0: But more we in this philosophies and in some pictures and like mostly will be a feministic picture.
1: A könyvekben és a képeken általában nőként ábrázolják.
0: But Shakti a man too.
1: De a férfiakban is van Shakti.
0: You know when you are completely exhausted.
1: Ha teljesen kimerült vagy.
0: Tired.
1: Fáradt.
0: I have no energy.
1: Azt mondod, nincs energiám.
0: So she's in you.
1: Ő benned van.
0: Yes. So without Shakti nothing can move.
1: Shakti nélkül semmi nem mozog.
0: Yeah. Dayaramji.
1: Dayaramji.
0: He was walking very quickly and this and that everything, no?
1: Nagyon gyorsan körbejárt mindent.
0: And now we inspired him.
1: És most mi inspiráltuk őt.
0: We gave him bitter salt.
1: Adtunk neki keserű sót.
0: And he will walk like this.
1: És így fog ezután menni.
0: Bitter kadva namak pili ab jayenge dheere. Swamiji, good night. No, it's not like that.
1: Nem így lesz.
0: So, Shakti is only one.
1: Tehát Shakti csak egy.
0: But
1: de
0: in different form.
1: Más formákban.
0: Example.
1: Például.
0: From the powerhouse.
1: Az erőműből.
0: Energy is coming.
1: Jön az energia.
0: Electricity.
1: Az elektromosság.
0: Now that same electricity power.
1: Ugyanez az elektromos erő.
0: Is in this microphone.
1: Van a mikrofonban.
0: Same in the camera.
1: Ugyanez a fényképezőgépben.
0: Same in the amplifier.
1: A hangosítóban.
0: In the light.
1: Erősítőben, fényben.
0: In the car.
1: Az autóban.
0: Battery.
1: Elemekben.
0: Everywhere is the same power.
1: Mindenhol ugyanez az erő van.
0: But in different form.
1: Más formákban.
0: This power can kill us.
1: Ez az erő megölhet minket.
0: And this power can save our life.
1: És megmentheti az életünket.
0: We should know how to use it.
1: Tudnunk kell, hogyan használjuk.
0: Ati sarvatra varjante. Too much is everywhere prohibited.
1: A túl sok mindenből tilos.
0: Yeah. So sometimes they give electric shock for the pain somewhere.
1: Néha a fájdalomra elektromos sokkot adnak.
0: Yeah, it's good.
1: Az jó.
0: But if somebody will come and connect the cable.
1: De ha valaki összeköti a kábeleket.
0: Oh God.
1: Akkor.
0: It will. Shakti will awake.
1: Te jó Isten, a Shakri fölébred.
0: Kundalini will jump and pssst, finish.
1: Kundalini ugrik egyet és vége.
0: For Hamesha, for everywhere.
1: Mindenhol.
0: Then this Shakti goes.
1: Aztán elmegy ez a Shakti.
0: How?
1: Hogyan?

0: valamilyen vritti van.
1: And that everyone we have a good vrittis.
0: És mindannyiunknak jó vrittiei
1: but
0: van.
1: First was
0: először.
1: Atha yoga anu.
0: Vezettek vagyunk.
1: I can tell you one thing only.
0: Csak egy dolgot mondhatok.
1: It is not a so it is said.
0: Azt mondják.
1: Not only I am telling.
0: Nem csak én mondom.
1: But many people they are telling in Kumbh Mela.
0: Sokan mondják a Kumbh Mélán.
1: All many sadhus and this.
0: Sok sadhu és ilyenek.
1: Different people from the other part of the world.
0: Ahol különböző személyek vannak a világ különböző részéről.
1: And so they tells to me.
0: Mondják nekem.
1: Either they make a joke.
0: Vagy viccesen.
1: Saying politely.
0: Vagy udvariasan.
1: But others all cannot be like this.
0: De nem lehet mindenki ilyen.
1: And they said.
0: Azt mondták.
1: They said Vishwa Guruji.
0: Vishwa Guruji. A te tanítványaid nagyon fegyelmezettek.
1: Very disciplined. Very humbles.
0: Nagyon alázatosak.
1: Everything.
0: Minden.
1: So it is not joke.
0: Nem vicc.
1: They said yes, yoga and daily life, bhaktas or the practitioners, they are very disciplined.
0: Azt mondták, a jóga mindennapi életben baktái tanítványai nagyon fegyelmezettek.
1: I said yes.
0: Mondtam igen.
1: Come and see us.
0: Hol ott a fagyi?
1: How is the discipline?
0: Hol a fegyelem?
1: So
0: mondanak rólunk az emberek.
1: Even in Indian airports.
0: Még az indiai repülőtér.
1: When they see this in yellow dress.
0: Repülőtéren, mikor látják a sárga ruhát.
1: Then they said, "Oh, is from the Vishwa Guruji's bhaktas."
0: Mondják, ezek Vishwa Guruji baktái.
1: Yeah, many, many.
0: Sokan.
1: And also, really, our bhaktas, our practitioners,

0: our Europeans, Indian, I cannot tell you anything.
1: A mi baktáink, gyakorlóink, az európaiak, az indiaiakról nem mondhatok semmit.
0: Also there, they have a good reputation for. No one is going to selling there somewhere and sitting in the restaurant and drinking Coca-Cola and this and that.
1: És jó hírük van, hogy nem árusítanak dolgokat, nem ülnek éttermekben, Coca-Colát iszogatva ilyenek.
0: Except one.
1: Kivéve egy.
0: Gyanéspuri.
1: Gyanéspuri.
0: Yes. I know.
1: Tudom.
0: That's why I'm telling.
1: Azért mondom.
0: Because Gyaneshwar is listening now.
1: Mert Gyaneshwar Puri hallgatja.
0: Yes.
1: Mikor néhány napot Jaipur ashramban vagyok.
0: The Gyaneshwar Puri very nervous.
1: Gyaneshwar Puri nagyon idegen.
0: Presents all Europeans.
1: Mert ő képviseli az összes európait.
0: So they are all very good. Gyaneshwar is really very very nice.
1: Mindannyian nagyon jó, Gyaneshwar tényleg nagyon kedves.
0: So it is okay.
1: Rendben.
0: So vritti.
1: A vritti.
0: The whole things what I telling you about vritti.
1: Mindaz, amit mondok a vrittikről nektek.
0: And the vritti have two way.
1: Két útja van a vrittinek.
0: One is the discipline by friends.
1: Az egyik a szülőktől, tanítóktól, barátoktól származó fegyelem.
0: So first is the parents.
1: Elsők a szülők.
0: And parents can only teach what they know.
1: A szülők csak azt tudják megtanítani, amit ők tudnak.
0: So this is a big problem now.
1: Ez nagy gond most.
0: And second, it is by nature.
1: A második pedig a természetből adódó.
0: It has this vritti very nice.
1: Ennek nagyon jó a vrittie.
0: So vritti is do it.
1: A vritti, amit csinálsz, van jó ételed enni.
0: But after eating this and that, and then you go outside to eat some ice cream.
1: De evés után elmész valami fagyit enni.
0: Or eat somewhere restaurant something.
1: Vagy egy étterembe valamit.
0: So it means that you were not content to.
1: Tehát nem voltál elégedett azzal az étellel, amit feleséged vagy anyád főzött.
0: So that is a vritti.
1: Ez vritti.
0: And in the vritti, someone who is doing purposely and so don't know how to do or why.
1: A vrittiben benne van az, amit valaki tudatosan csinál, vagy amit nem tudja, hogy hogyan, miért.
0: Long time within this 40 years.
1: Hosszabb idő alatt, ebben a 40 évben.
0: So Krishnanand's wife.
1: Krishnanand felesége.
0: You know, so, yeah. So the Krishnanand's wife, she gave one joke, Hungarian joke.
1: Mondott egy magyar viccet.
0: So now there is a vritti. That vritti is not your mistake.
1: Ez a vritti nem a te hibád.
0: So there is one company.
1: Van egy cég.
0: And in this company there are about 150 employers.
1: Körülbelül 150 alkalmazott.

0: And as a traditional, once a year, they give one party for the Christmas.
1: Évente egyszer hagyományos karácsonyi partit tartanak.
0: And of course for Christmas day everyone would like to stay at home.
1: Persze karácsonyaptján mindenki otthon szeretne lenni.
0: So from the 1st December people already begin to give the party for friends and this and that.
1: Tehát ezért már december 1-től elkezdik a partikat, a karácsonyi partikat a barátok meg ilyesmi.
0: It's okay.
1: Rendben.
0: And on that day,
1: azon a napon,
0: the owner of the company,
1: a cég tulajdonos,
0: is very nice person.
1: Nagyon kedves ember.
0: And he said, please come with your partner.
1: Azt mondja, gyere a partnereddel.
0: Good. So that one man and his wife was invited.
1: Egy embert és a feleségét is meghívtak.
0: Of course everyone will take good dress and this and that.
1: Persze mindenki szép ruhát vesz föl, ilyesmi.
0: And there was big tables.
1: Nagy asztalok voltak.
0: And everywhere people were sitting.
1: Mindenhol ültek az emberek.
0: So one couples and then second couples, at this side couples, that all.
1: Párokban.
0: And they serve very nice dinner.
1: És nagyon finom vacsorát szolgáltak.
0: 10 o'clock then it was goodbye. Bye bye.
1: És körülbelül 10 órakor azt mondták, hogy viszlát.
0: People,
1: finom volt az étel, ilyesmi.
0: And this couple they had 3 children at home.
1: Ennek a párnak 3 gyereke volt otthon.
0: And grandparents.
1: És nagyszülők is.
0: So children were waiting.
1: Vártak a gyerekek.
0: They are very curious.
1: Nagyon kíváncsi. Megkérdezték, milyen volt a kaja?
0: So the parents, grandparents were sitting.
1: Ott ültek a szülők, a nagyszülők.
0: Children was sitting.
1: Meg a gyerekek.
0: And said, mother, how was good eating?
1: Anya, milyen volt az a finom étel?
0: How was the food?
1: Milyen volt az étel?
0: And said, yes, food was all enjoyed.
1: Igen, nagyon élvezetes volt.
0: And how did you test and how was mother, mommy, mother?
1: És te hogyan ízlelted meg, anya?
0: Said, oh, it was horrible.
1: Szörnyű volt.
0: Why?
1: Miért?
0: Because beside me was sitting one man.
1: Mert mellettem ült egy férfi.
0: And this one man, when he want to look in his plate,
1: mikor a tányérjára akart nézni,
0: he's looking is like that, eyes.
1: Így nézett a szemeivel.
0: So always it goes to the other plate.
1: Tehát, hogy mindig a tányérból, másik tányérból vett.
0: His plate remained empty. Oh, no, full.
1: Az ő tányérja érintetlen maradt.
0: I begin to eat.
1: Én elkezdtem enni.
0: And he comes to eating.
1: És ő meg kivette az ételt.
0: So this was a joke of the Amritanand from Krishna's wife long ago.
1: Ezt hosszú idővel ezelőtt mondta ezt a viccet Amritanand.
0: And if not, you can ask her.
1: Megkérdezhetitek.
0: And where she told, I know that.
1: És azt is tudom, hol mondta.
0: Anyhow.
1: Akárhogy is.
0: So, always there is people have a happiness, everything, good things.
1: Ahol emberek vannak, boldogság, jó dolgok.

0: So the vritti and also that our humbleness and our good wishes for them all.
1: A vrittik, az alázat és a jó kívánság.
0: Through this we can
1: ezáltal elérhetjük.
0: Proceed further.
1: Hogy tovább fejlődjünk.
0: You have read the Patanjali Yoga book.
1: Olvastátok a Mi Yoga könyvünket.
0: And very soon our dear Radhaji from Vienna.
1: És hamarosan a mi kedves Radhaji Bécsből.
0: Will bring from my lectures beautiful also the book.
1: Az én előadásaimból.
0: What is a vritti?
1: Mi a vritti?
0: So the vritti is very important.
1: Az nagyon fontos.
0: So similarly, you know that we have to complete about the atma.
1: Hasonlóképpen be kell fejeznünk az atmával.
0: Oneness.
1: Az egység.
0: I told already.
1: Már elmondtam.
0: That there is only one. There is no two.
1: Csak egy van, nincsen kettő.
0: And that is, yeah, that's why Guruji said one in all and all in one.
1: Ezért mondott a Guruji, hogy egy mindenben, mindszán.
0: All one in ocean.
1: Mindenki egy óceán.
0: And when
1: egy óceánban.
0: Or the para, whatever you said, the steam goes up from the ocean.
1: Mikor fölemelkedik a pára az óceán.
0: But this fog which we see.
1: De ez a köd, amit
0: little like stones.
1: Az picike cseppekből áll, mint kövecskékből.
0: And this is only they are then round.
1: Kör alakúak.
0: And when it goes higher, we call it ocean, the what you call the cloud.
1: Mikor följebb emelkedik, felhőnek hívjuk.
0: And this cloud is just like a gas.
1: Ez olyan, mint egy gáz, ez a felhő.
0: Very light, very light.
1: Nagyon könnyű.
0: And we all know that aeroplane is going through, and there is no any problem.
1: Tudjuk, hogy keresztül megy rajta a repülő, gond nélkül.
0: But there is also tiny drops.
1: De az is picike cseppekből áll.
0: And then again comes together.
1: És aztán ismét összeállnak.
0: And according to environment.
1: És a környezettől függően.
0: The clouds coming down and becomes beautiful. The fine drops becomes big drops.
1: Lejjebb ereszkednek a felhők és meg minket.
0: So don't think, oh, I will now wash my hand.
1: Ne gondold, hogy most ezzel megmosom a hajam.
0: Drop by drop.
1: Cseppenként.
0: So, one said, one monk said,
1: azt mondta egy szerzetes,
0: that stone by stone,
1: kőről kőre,
0: and day by day,
1: napról napra,
0: I will build it, my temple.
1: Felépítem a templomomat.
0: Name church came very, very late.
1: Nagyon messze.

0: Sziremehet.
1: It was unnamed temple.
0: A templom.
1: But that church, it maybe it is a other language.
0: A
1: main thing is the church should be.
0: Fő az, hogy templom legyen az.
1: People made with so much love and devotion.
0: Az emberek annyi szeretettel, odaadással csinálták.
1: With humbleness.
0: Alázattal.
1: Devotion to the Jesus or the Maria.
0: Alázat Jézus Mária iránt.
1: And now we are not even capable to take care of the church.
0: És most még csak gondját sem bírjuk viselni a templomoknak.
1: So the day will come.
0: Eljön a nap.
1: One day everything will change.
0: Amikor minden megváltozik.
1: It is they cannot take care of the church and they are selling.
0: Nem tudnak vigyázni a templomokra és áruba.
1: Churches are there for sale.
0: Csak Angliában mennyi templom van eladó?
1: And in the winter,
0: télen,
1: it's so cold.
0: Annyira hideg van.
1: So no one can have heating or anything.
0: Senki nem tud fűtést csinálni, ilyesmit.
1: I think government should do.
0: Azt hiszem, a kormánynak kellene.
1: At least temples, mosque, and church, etc. At least they should provide water and...
0: Domoknak, mecseteknek kellene biztosítaniuk az elektromosságot, a vizet.
1: At least we could do for Jesus at least that much.
0: Legalább ennyit tegyünk Jézusért.
1: So Jesus is already going in very high divine consciousness.
0: Jézus már nagyon magas isteni tudatra jutott.
1: And some other is preparing.
0: És valaki más készülődik.
1: And that will be in that way that there will be no necessary to heat anything.
0: És az úgy lesz, hogy nem lesz szükséges fűteni semmit.
1: So in this way what we all
0: ilyen módon mi mind jövünk
1: becomes
0: ma.
1: Very big drop.
0: A kis cseppekből nagyok lesznek.
1: And these big drops are falling on the earth.
0: A nagyobb cseppek leesnek a földre.
1: And drip by drip it becomes water.
0: És a cseppekből folyóvíz lesz.
1: And this little water becomes little creek.
0: Abból egy picike víz ér.
1: And into the ocean.
0: És azután
1: with the big rivers and so.
0: Azután nagy folyók és az óceánba.
1: And again in the ocean.
0: És megint az ott az egész magas téren.
1: There is till 10,000 11,000 meters the clouds up.
0: 10 kiló.
1: I have my this machine telephone.
0: Van ez a gép a telefon.
1: So always I'm thinking how high I am now.
0: Megmutatja, milyen magasan vagyok.
1: But then there's only blue sky.
0: De ott csak kék ég van.
1: But what I want to tell this.
0: Amit akarnék mondani, az.
1: It is in the stone.
0: Napról napra.
1: So drip by drip.
0: Cseppről cseppre.
1: This water will come again.
0: Ismét jön a víz.
1: Into the ocean.
0: És belejut az óceánba.
1: Sometimes rains directly fall into the ocean.
0: Néha közvetlenül beleesik az eső.
1: Or in the Sahara.
0: Az óceánba. De
1: or in the forest.
0: Vagy a Szaharába, az erdőbe.
1: Who knows?
0: Ki tudja.
1: And it rain falls.

0: where it will.
1: Oda esik az eső, hova esik.
0: And so when it's raining here,
1: mikor itt esik,
0: then it doesn't make any differences.
1: Nem tesz különbséget.
0: This water will be for this tree, for the grass,
1: hogy a fának vagy a fűnek,
0: the canalization,
1: a csatornába,
0: everything,
1: mindenhova.
0: Because the rain does not make equal for all.
1: Egyenlő mindenkinek.
0: But when this karma is there,
1: mikor karma van jelen,
0: where what it will happen,
1: hogy hol mi történik.
0: But sooner or later,
1: de hamarosan,
0: one day it will come to the creatures.
1: Hasonlóan a 8,4 millió különböző élőlény.
0: Now somebody said, now in this, but many died, that not anymore existing.
1: De sok kihalt, azok már nincsenek.
0: So replacing always.
1: Mindig cserélődik.
0: The essence of the God or divine,
1: ez
0: whatever.
1: Ez azt jelenti, mindenkiben benne van az Isten lényege.
0: That God what we call.
1: Az az Isten.
0: They are also drip by drip.
1: Amit, ahogy mi hívjuk.
0: There are two kinds of God for me.
1: Számomra kétféle Isten van.
0: This holy incarnations.
1: Akiket inkarnációknak hívunk.
0: But it's still in the form.
1: De ők még formában vannak.
0: Appear.
1: Csak megjelenik.
0: Or will be from the mother.
1: Vagy anyából.
0: Jesus was also from the mother.
1: Egy, Svayambhu.
0: So he have no mother and no father.
1: Ő neki nincs apja és anyja.
0: So
1: viccelnek.
0: And ask you question.
1: Kérdést tesznek fel.
0: And if you can answer, you are a yogi.
1: Akkor azt mondom, igen, jogi vagy.
0: Of course.
1: Azt mondtam, persze.
0: It is not so cheap.
1: Nem olyan olcsó.
0: It needs lot of money.
1: Sok pénzre van szükség.
0: Then I will tell you.
1: Aztán mondom meg.
0: The bird or egg.
1: Hogy a tyúk vagy a tojás?
0: That it means you don't want it. I said I have.
1: Azt mondtam, nekem van.
0: And that I will not tell you.
1: De nem mondom el neked.
0: Because it becomes very cheap.
1: Mert nagyon olcsó lesz.
0: But to you, I... Yes.
1: Igen.
0: What was the first?
1: Mi volt az első?
0: The... Or other creature.
1: Vagy valami más lény.
0: And that is only one.
1: Svayambhu Shiva.
0: Neither mother.
1: Sem anya.
0: Nor father.
1: Sem apa.
0: Only he himself manifested himself in this whole world.
1: Csak ő maga nyilvánít.
0: It was the Svayambhu.
1: Ez volt a Svayambhu.
0: And then eggs produced.
1: És aztán so készült first, a tojás.
0: First is Shiva.
1: Első Shiva.
0: And so you are also Svayambhu.
1: Te is Svayambhu vagy.
0: Yes, you are all Svayambhu.
1: Ti is mind Svayambhu vagytok.
0: When you will get a
1: bányod lesz.
0: It didn't come from the sky.
1: Az nem az égből jött.
0: But it is from your mother, father.

0: Svayambhu.
1: De a kezdet a Svayambhu volt.
0: So you can say yes.
1: Mondhatod, igen.
0: Who was the first?
1: Ki volt az első?
0: Shiva.
1: Shiva.
0: So similarly, that is from the Shiva itself.
1: Hasonlóan az a Shiva, az a Vritti Shivától magától van.
0: So big ocean, you know, we know the ocean is around our earth.
1: Hatalmas az óceán.
0: Father used to say.
1: Apám szokta mondani.
0: This is a lid on the cooking pot.
1: Hogy a fedél a.
0: Is big.
1: Nagy edény.
0: Water inside boiling or this.
1: Benne forr a víz.
0: And this is one building. So.
1: Ott a fogó a közepén.
0: And this whole cover, the
1: lid, bocska,
0: that is the earth.
1: Az meg a föld.
0: So, we are very little.
1: Mi nagyon picik vagyunk.
0: And ocean is very much.
1: És nagyon nagy az óceán.
0: Hold your hands above the ocean.
1: Tartsd a kezed az óceán fölé.
0: And from your water give one drop on your palm.
1: És tegyél egy csepp vizet a tenyeredbe.
0: Here down is the water.
1: Lent víz van.
0: That is Shiva.
1: Az Shiva.
0: And this one drop is Jiva.
1: Az az egy kis csepp, a Jiva.
0: Jiva means soul.
1: Azt jelenti lélek.
0: Have Jiva.
1: A mi életünk Jiva.
0: So, below is the ocean.
1: Lent az óceán van, Shiva.
0: And this is Jiva.
1: És ez a Jiva.
0: Now, if this drop,
1: ha ez a csepp,
0: falls into the ocean,
1: beleesik az óceánba,
0: then this Jiva becomes Shiva.
1: Akkor ez a Jiva Shivává válik.
0: We are like a Shiva.
1: Válik. Mi olyanok vagyunk, mint Shiva.
0: Now, in the this language, Shiva is in Sanskrit or the Hindi language.
1: Ez, hogy Shiva a Sanskrit Hindi nyelven.
0: But many other countries,
1: de sok más ország,
0: they have different name.
1: Különböző neve van.
0: Name is different.
1: Más a név.
0: But reality is one.
1: De egy a valóság.
0: In our village or in everyone have names, this and that.
1: Mindenkinek van valami neve.
0: But in reality,
1: valójában,
0: you are one.
1: Ugyanannak a falunak, városnak vagytok a lakói.
0: And that's why duality is there where we are still separate.
1: Ott van a kettőség, ahol még különváltak
0: but
1: vagyunk.
0: But everything in a body is the same. In whole countries, people said the color of the blood is everywhere same.
1: És mindig azt mondják az emberek, minden országban a vérszíne mindenhol egyforma.
0: And so we have to come, and therefore we know we are very tiny, tiny drop of the fog.
1: El kell jussunk, és tudjuk, hogy mi csak egy nagyon pici cseppje vagyunk a ködnek.
0: Or heavy rain.
1: Vagy egy nagy eső.
0: Or the hail.
1: Vagy jég.
0: Or whole river flowing into the ocean.

0: fire in your body.
1: Különböző fajta tüzek vannak a testedben.
0: Many.
1: Sokféle. Ez a tűz elem.
0: So doesn't matter if it is little fire or big fire, it is the fire.
1: Nem számít, hogy kis tűz vagy nagy, az tűz.
0: Jata Agni. That is when you are hungry.
1: Mikor éhes vagy.
0: Something burning in the stomach.
1: Valami ég a gyomorban.
0: That is called Jata Agni.
1: Ezt hívják úgy Jata Agni.
0: Hunger.
1: Éhség.
0: And when is it really sometimes a little child when he's hungry?
1: Mikor egy kisgyermek éhes.
0: The stomach is fire inside.
1: Tűz van a gyomorban.
0: Cries till mommy gives the milk.
1: Sír, amíg az anya tejet ad.
0: So the mother will give the milk.
1: Anya tejet ad.
0: And child will not cry because he get quickly the liquid.
1: És a gyerek nem sír, mert gyorsan folyadékhoz jut.
0: So many different kind of fire we have in our body.
1: Sokféle különböző tűz van a testünkben.
0: In our brain.
1: Az agyunkban.
0: In our thoughts.
1: Gondolatainkban.
0: Many things.
1: Sokféle dolog.
0: So, other animals also.
1: Más állatok szintén.
0: And this tree have also.
1: Meg a fa is.
0: So this is fire and water.
1: Hasonlóan a víz.
0: Etc.
1: És a többi.
0: So we are all one.
1: Mindannyian egyek vagyunk.
0: And that what we said, Sri Guru Atma, Paramatma, Mahatma, Purushottam, Sakal Jagke Antarjami, Characharike Atma, which I told already many times.
1: Amit már sokszor elmondtam.
0: Nabha Rupa Vyapo Satyapo.
1: Nabha.
0: Sky.
1: Az ég.
0: Nabha Rupa. Now, what is the rupa?
1: Mi az a rupa?
0: The form.
1: A forma.
0: Now, which form?
1: Milyen forma?
0: The real form is only the sky.
1: Az igazi forma csak az ég.
0: Above the clouds.
1: A felhők fölött.
0: Only the rupa.
1: Nabha rupa.
0: So, what is your form? Beauty, what is your form?
1: Mi a te szépséged, formád?
0: Endless universe.
1: Te egyenlő vagy, mint a végtelen univerzum.
0: Nabha rupa. Satya apo. And that is the truth.
1: Ez az igazság.
0: And you are the truth.
1: Te vagy az igazság.
0: The truth, what we are searching, is within us.
1: Az igazság, amit keresünk, bennünk van.
0: But with this, there are Patanjali said.
1: A vrittik, ahogy Patanjali mondja.
0: So, citta vritti nirodaha. This is we shall understand within ourselves.
1: Magunkon belül.
0: Satya apho. So you are your atma within thyself. That is the truth.
1: Te vagy az atma magadon belül, ez az igazság.
0: What are you searching?
1: Mit keresel?
0: Moku kahan tu dhunde bande main to tere paas mein. Sufi bhajan is there.
1: Ez egy szufi bhajan.
0: Moku kahan tu dhunde bande? Where are you searching me?
1: Hol keresel, oh my engem, friend? Kedvesem.
0: Moku kahan tu bande bande? Main to mere paas mein. I am within.
1: Belül vagyok.
0: I am in the forest.
1: Az erdőben vagyok.
0: Moku kahan tu bande? So bande bande? Main to tere paas mein, within a second.
1: Egy pillanat alatt.
0: Within myself, my atma.
1: Bennem, az atmám.
0: And that is the one. The whole truth is in those great

0: sense what they gave such a poems and in written books is not enough.
1: Minden igazság benne van ezekben a költeményekben, a nagy szentektől a leírt könyvek, az nem elég.
0: You can change many things in your book.
1: Sok mindent változtatni lehet a könyvben.
0: Now in my book, when it's finished, then you will print again new, and you will write many things inside.
1: A könyvemben, miután ki van nyomtatva, újra ki lehet nyomtatni és megváltoztatni. A Gitában senki nem tud változtatni.
0: You cannot change.
1: Nem lehet.
0: And if you change it, it is wrong.
1: Mert ha megváltoztatod, rosszá válik.
0: So that truth, Atma, is within ourselves.
1: Azaz igaz.
0: And so this Vimala Chetan, it is.
1: A Vimala Chetan.
0: Beauty and Chetan, the awaken.
1: Chetan a felébe.
0: When means your concentration.
1: Ez a koncentráció.
0: Your meditation.
1: A meditációt.
0: You are, and it is your complete oneness there.
1: A teljes egységed benne van.
0: You don't see anything.
1: Nem látsz semmit.
0: You are completely in oneness.
1: Teljesen az egységben vagy.
0: Duna is a fireplace.
1: Az egy tűzhely.
0: Duna is different.
1: Az más.
0: Duna dhyana. Duna and dhyana. Now,
1: most?
0: In this dhuna,
1: ebben,
0: your dhyana is there, meditation is
1: benne
0: there.
1: Van a gyánád, a meditációd.
0: Duna dhyana agil, awake there.
1: Ott ébredsz fel.
0: And so that is called anadhi.
1: Ezt hívják úgy, adi anadi.
0: Adi and anadi.
1: Adi és anadi.
0: Adi is endless and endless.
1: Adi az a végtelen.
0: Adi, anadi. And that is in one. Adi, anadi. It's everything in this part we can searching.
1: Az egész teremtés és minden, amit keresünk.
0: Vimal Chetan is purity.
1: Vimal a tisztaság.
0: When Vimal is very pure, very clean.
1: A Vimal az nagyon tiszta.
0: So our Atma is very pure.
1: Az Atmánk nagyon tiszta.
0: Doesn't matter who is who you are here.
1: Nem számít, ma az nagyon tiszta.
0: And your Atma is, we can give little example, is not 100%.
1: Lehet egy kis példát adni, nem 100%-os.
0: Now, in the highway.
1: Az autópályán.
0: And it is night.
1: Éjjel.
0: And you have light from
1: your... And vegyi anyag.
0: So, it's a reflecting.
1: Ami tükröz.
0: It looks like something jewel.
1: Úgy néz ki, mint valami ékszer.
0: And if you put the light off,
1: drága kő, ha kikapcsolod a lámpát, nincs semmi ott.
0: So, there is a light to light.
1: A fény a fényhez.
0: And similarly, that is, our Atma is like that, as long as our Jiva in our heart.
1: Az Atmánk ilyen, amíg a Jivánk benne van a szívünkben.
0: The Jiva and Jivatma, this both, will go away.
1: A Jiva és a Jivatma mindkettő elmegy.
0: Then only remains here body.
1: Csak a test marad itt.
0: Then doesn't matter what they will do.
1: Nem

0: Számít, mit tesznek vele.
1: That it.
0: Ennyi.
1: So we are one.
0: Mi egyek
1: very
0: vagyunk.
1: One. God is by with us. God sees everything what you are doing.
0: Isten mindent lát, amit teszünk.
1: Doesn't matter if you are sleeping. God knows everything.
0: Nem számít, hogy alszol vagy futsz vagy búvárkodsz, Isten mindent tud.
1: And now someone said today.
0: Valaki azt mondta ma.
1: That in this telephone.
0: Ebben a telefonban.
1: You can talk. How are you?
0: Belebeszélhetsz, hogy vagy?
1: But the big
0: brother. A nagy testvér figyeli, hogy mit beszélsz.
1: So that is atma.
0: Ez az atma.
1: And jivatma.
0: És a jivatma.
1: God sees everything.
0: Isten mindent lát.
1: Purity.
0: Tisztaság.
1: So purity and impurity.
0: Tisztaság és tisztátalanság.
1: So our atma is pure.
0: Az atmánk az tiszta.
1: Vimala chetan. Chetan means ever and ever awaken.
0: Chetan azt jelenti, hogy mindig éber.
1: Doesn't matter. Body is sleeping.
0: Nem számít, hogy alszik a test.
1: Body is drunken.
0: Vagy hogy részeg.
1: But atma is always there.
0: De az atma mindig jelen van.
1: And that we cannot. Jise na sastra kate na agni jalave bujhave na pani na mrityu mitave. All these five elements cannot destroy.
0: Only ezt a jivatmát.
1: And so what you will say and we write that
0: azt mondjuk, leírjuk.
1: Jise sastra kate na agni. We were singing today, no?
0: Énekeltük ezt ma.
1: They wrote for me something.
0: Írtak nekem valamit.
1: But I've forgotten. When they forget, then I forget also.
0: Mikor ők el...
1: Parse pranam age pravanam. Parse pranam age pratit ho adhyatma. So,
0: tehát?
1: Beyond everything.
0: Mindenen túl.
1: And that it is evidence.
0: Ott van a bizonyíték.
1: Wherever you will go.
0: Bárhova mégy.
1: There is evidence.
0: Van bizonyíték.
1: Pravan age. So wherever we will go.
0: Bárhova megyünk.
1: Pratit ho adhyatma. Everywhere you will have the reflection of the atma in everyone.
0: Mindenhol, mindenkiben ott van az atma visszatükröződése.
1: Pratit ho adhyatma. Niradhar ho adhar ho. Niradhar. Adhar, niradhar.
0: Adhar és niradhar.
1: We are not based on anything.
0: Mi nem vagyunk semmin alapulva.
1: That atma is not based on anything.
0: Nem alapozódik semmire.
1: It's only for some times here in the body.
0: Csak egy időre van itt
1: niradhar
0: a testben.
1: Niradhar ho, adhar ho. And that Adhar is from the supreme highest or Atma.
0: És ez az
1: Adhar ho, aisa ho, avichal Atma. And like that,
0: hasonlóan,
1: is the Atma. Avichal Atma, avichal.
0: Avichala.
1: Chal and avichal.
0: Chal.
1: Unmovable.
0: Avichala mozdít hatatlan.
1: Avichal, and that is avichal. Avichal means unmovable.
0: Mozdíthatatlan.
1: Atma.
0: Az atma.
1: Alak deva ajab seva. And therefore it is said alak deva.
0: Azt mondják.
1: It has been coming in the Guruji's, Mahaprabhuji's many, many times coming with the Alakpuriji.
0: Guruji nal
1: Mahaprabhuji. Alak deva.

0: Wow.
1: Sokszor jön Alakpuri.
0: That highest God, that Alakpuri ji.
1: Alakpuri ji a legmagasabb Isten.
0: Alak deva, ajab seva. Ajab means
1: ajab.
0: It's very undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: We can't describe.
1: Nem tudjuk leírni.
0: That is Alakpuri ji.
1: Ez Alakpuri ji.
0: Alak seva. Ajab seva, Brahma bheva atma. Because the Alakpuri ji is the Brahma bheva atma.
1: Mert Alakpuri ji?
0: Brahma bheva.
1: Brahma bheva.
0: He is one with the Brahman.
1: Egy Brahmannal.
0: The Brahma bheva atma. So he is one with that Brahman.
1: Egy azzal a Brahmannal.
0: Sun se ho par prabhu. Shun. Shun means
1: Shun azt jelenti
0: that there's no any sound, there's nothing. Shun.
1: Semmi hang.
0: No any sound.
1: Nincs hang.
0: Then comes the other sound.
1: Aztán jön a másféle hang.
0: And so when we go far and far and far,
1: messzire megyünk.
0: Then this our earth.
1: A földünk.
0: There is no any sound we can hear anything from us.
1: Már nem hallunk semmilyen hangot a földről.
0: Then comes the second level.
1: Aztán jön a második szint.
0: Then it goes very far as Om.
1: Nagyon messzire megy, mint Om.
0: Om Karbindu Sayuktam Nityadhyanti Yogina Kamdam Mokshdam Cheva Om Karaya Namo Namaha. After that is a Om.
1: Azután van az Om.
0: And after that, because that becomes Trinity.
1: Azután kezdődik a háromság.
0: But after this, again the Om still will go further.
1: Azután még mindig tovább megy az Om.
0: And that's why it's called Om Shiva.
1: Az ezért mondjuk, hogy Om Shiva.
0: Om Shiva. That time,
1: akkor,
0: that Om,
1: azaz Om,
0: merges and comes as the Shiva.
1: Beleolvad, és az lesz a Shiva.
0: Glory.
1: Alakpuri ji dicsősége.
0: Brahma bheva atma, sunya se ho par prabhu, and therefore ho par prabhu. So what we call the sunya, nothing.
1: Amit sunyának hívunk, semmi.
0: Beyond this atma, that great saints or deva devis, they are Alakpuri ji.
1: A nagy szenteken túl Alakpuri ji.
0: Sakshi Shuddha. Atma, and that is evidence.
1: És ott a bizonyíték.
0: A very pure.
1: Nagyon tisztán.
0: Is that atma?
1: Az az atma.
0: Then all our sin and first suffering, everything is behind.
1: Minden bűn és szenvedés hátra marad.
0: We take one fruit.
1: Van egy gyümölcs.
0: And we squeezed, and juice comes out.
1: Kinyomjuk, kijön a leve.
0: Rest all our mistakes, our sin, this, all will be there.
1: Hasonlóan az összes hibánk, bűnünk, téjjel.
0: Suddenly, the sun comes out.
1: És akkor hirtelen fölkel a nap.
0: And that
1: tiszta fény, és csak a nap.
0: Similarly, we all are like that.
1: Hasonlóan mind olyanok vagyunk.
0: But it is time to come. Par Prabhu Sakshi Sudatma. Dhar dhyan soham muni mohan. And to achieve this,
1: elérni ezt,
0: dhar dhyan, meditate always, concentrate always.
1: Mindig meditálj, koncentrálj.
0: Soham mantras.
1: Soham mantra.
0: Finally you have to come soham.
1: Végül el kell jussd a
0: soham. So means you, ham means I.
1: So

0: ham in.
1: Soham, soham, soham, soham, soham, ham, soham, so. It turns back.
0: Visszafelé megy, visszafordul.
1: Soham, soham, soham, soham, soham, soham, soham, soham, ham, soham, ham, so, soham, ham. Mahaprabhuji's beautiful bhajan.
0: Mahaprabhuji's szép bhajanja.
1: And one poem.
0: És egy költemény.
1: In Mahaprabhuji's book.
0: Mahaprabhuji könyvében.
1: Dhar dhyan soham muni moha. Often I said, we should make mauna.
0: Gyakran mondom, hogy mauna legyen.
1: Maximum 5. Vritti is going complete somewhere.
0: Aztán jönnek teljesen a vrittik.
1: So it's not easy to go to the muni.
0: Nem könnyű.
1: Muni means who can come to one. It's not easy.
0: Nem könnyű.
1: So we said, I said once to Guruji.
0: Azt mondtam egyszer Guruji-nak.
1: If I cannot be so silent.
0: Ha nem tudok annyira csendes lenni.
1: Then at least you should know, Guruji, that I'm always thinking on you.
0: Legalább tudd az, Guruji, hogy mindig te rád gondolok.
1: So this is also for me silent.
0: Ez számomra a csend.
1: Sukha rup se sahaj dhyatma. And that one is very happy.
0: És az nagyon boldog.
1: Pleasant.
0: Kellemes.
1: Sukha. Always life is the very pleasant life.
0: Az élet mindig nagyon kellemes.
1: Because sukha.
0: Mert sukha.
1: There is no word in these languages.
0: Ezekben a nyelvekben nincs erre szó.
1: And what is in these languages which is not in this language.
0: Ami abban a nyelvben, ami van, az nincs ebben.
1: So, Gurudeep ho pranam shayar, and therefore say, O Gurudev Mahaprabhuji.
0: Ezért, O Gurudev Mahaprabhuji.
1: You are the sire. And sire is like an ocean.
0: Te vagy, olyan vagy, mint az óceán.
1: But something more than that.
0: De több még, mint ennél is.
1: You dig a whale, water whale.
0: Ásol egy kutat.
1: And there's only little water.
0: Csak kevés víz van.
1: But
0: de állandóan szivattyúzzuk kifelé.
1: But water is coming there under.
0: De mégis mindig jön víz.
1: That throat and that is sire.
0: Az a forrás a sire.
1: That is it.
0: Ez.
1: Sukarup se sahaj dhyatma. Gurudeep ho pranam sire. Mahaprabhuji is that one.
0: Mahaprabhuji az.
1: Aap hi param atma. Param atma.
0: Te vagy az a paramatma.
1: This is prayer.
0: Ez egy ima.
1: Request.
0: Egy kérés.
1: And giving this oneness.
0: És megadja azt az egységet.
1: Surat kar dhyan dharsi. And to those who will surat, yani concentration.
0: És azoknak, akiknek megvan a koncentráció.
1: Dhyan dharsi, that you will meditate.
0: Hogy meditálsz.
1: All vritti is different.
0: Minden vritti más.
1: You will get everything.
0: Megkapsz mindent.
1: Come. Gurudev said,

0: Az öröm legnagyobbika.
1: Radost radostnih.
2: Short joy.
0: Az öröm öröme, nagyon rövid öröm.
1: Je vrlo kratkoga vijeka.
2: But the suffering of the joyous is longer.
1: Ali je patnja onih koji se raduju dugotrajnija.
0: Akik örülnek, azoknak az öröme rövid, de akik örülnek, azoknak a szenvedése hosszabb.
2: You understand what I mean?
0: Értitek, mire gondolok?
1: Rozumiete li što želim reći?
2: The joy and sorrows are parallel.
0: Az örömök és a bajok együtt járnak.
1: I radost i tuga su usporedni, paralelni.
2: But the joy of the joyous is shorter than the sorrows of the joyous.
0: De az örömteli emberek öröme rövidebb, mint az örömteli emberek szomorúsága.
1: A radost onih koji su radosni kraćeg vijeka od njihove tuge.
2: In everything where we see the joy,
0: mindenütt, ahol az örömöt látjuk,
1: u svemu gdje vidimo radost,
2: that must, there's also sorrows.
0: Annyi gond is van benne.
1: Čeka nas ista količina tuga.
2: So if you are happy about something,
0: ha valaminek örülsz,
1: pa ako ste sretni zbog nečeg,
2: to get something, to have something or someone,
0: valakit valamit megszerzel, vagy valamit birtokolsz, vagy valakit van.
1: Jer ste stekli nešto, posjedujete nešto ili nekoga.
2: More than that much is hidden in that than happiness or suffering.
0: Ebben ugyanannyi, vagy még több szenvedés és boldogtalanság is el van rejtve.
1: Je više u tome je sakriveno još i patnje i tuge.
2: But the joy of the joyous, of the Supreme One, is endless.
0: De az a legfelsőbb örömteli öröme vég nélküli.
1: A radost onog vrhovnog koji je radostan je beskrajna.
2: The joy of the joyous, the beloved one, is the endless.
0: Az örömteli öröme a szeretetté végtelen.
1: A radost, ono koje je radostan, voljenog je beskrajna.
2: That's God.
0: És ez Isten.
1: To je Bog.
2: Mahaprabhuji is incarnated for us.
1: Mahaprabhuji se za nas inkarnirao.
2: He is a liberator, the savior of our life.
0: Mahaprabhuji értünk inkarnálódott, ő a megszabadítónk, az életünk megmentője.
1: On je osloboditelj i spasilac naših života.
2: About all other holy incarnation we can only read.
0: A többi szent inkarnációról csak olvashatunk.
1: O svim drugim svetim inkarnacijama možemo jedino čitati.
2: But about Mahaprabhuji we can all not only read, but we know who had been experiencing with him.
0: Mahaprabhujiról azonban nem csak olvashatunk, hanem ismerhetünk olyan személyeket, akik találkozhattak vele.
1: O Mahaprabhujiu nije da samo čitamo, već možemo doći u kontakt sa onima koji su imali iskustva sa njim osobom.
2: Therefore it is said.
0: Ezért azt mondják.
1: Stoga se kaže.
2: Blessed land is that where the divine soul incarnates, Satguru Dev.
0: Áldott az a föld, ahova az isteni lélek inkarnálódik, Satguru Dev.
1: Blagoslovljena je ona zemlja gdje se inkarnirao Satguru Dev.
2: Blessed are those parents who gave the birth to such a holy incarnation, or such a holy incarnation has chosen them as the parents.
0: És áldottak azok a szülők, akik ilyen isteni inkarnációnak adnak életet, hogy ez a szent inkarnáció őket választotta a szüleiként.
1: I blagoslovljeni su oni roditelji koji su donijeli na svijet tu svetu inkarnaciju.

0: inkarnaciju, to jest koje je ta inkarnacija izabrala da mu budu roditelji.
1: And fortunate are they who is the brothers and sisters of that holy incarnation.
2: És szerencsések azok, akik a testvérei ennek a szent inkarnációnak.
0: I sretnici su oni koji su braća i sestre te svete inkarnacije.
1: And liberated and blessed are they who keep his name and him in their heart.
2: És felszabadultak és áldottak azok, akik az ő nevét a szívükben tartják.
0: A blagoslovljeni i oslobođeni su oni koji drže njegovo ime u srcu i umu.
1: In our holy book Lilamrit,
2: a mi szent könyvünkben, a Lilamritban,
0: u našoj svetoj knjizi Lilamrit,
1: you read everything.
2: Mindent el tudtok olvasni.
0: Možete sve pročitati.
1: Though we have that holy book, we read always. And why do we have still some problems?
2: Bár megvan nekünk ez a szent könyv, mindig olvasunk is belőle. Miért vannak mégis problémáink?
0: Iako imamo tu svetu knjigu i možemo čitati iz nje, zaradi čega uvijek imamo i nekih problema?
1: Because we only read.
2: Mert csak olvassuk.
0: Radi toga jer samo čitamo.
1: We don't follow.
2: Nem követjük.
0: A ne slijedimo.
1: Reading and following are two things.
2: Elolvasni és követni két dolog.
0: Jedno je čitati, a drugo je slijediti.
1: We are searching different things.
2: Más dolgokat keresünk.
0: Mi tragamo za drugačijim stvarima.
1: We are searching happiness somewhere else.
2: A boldogságot valahol máshol keresünk.
0: I svoju sreću tražimo negdje drugdje.
1: So this afternoon I was meditating.
2: Ma délután meditáltam.
0: Danas sam popodne meditirao.
1: In deep yoga nidra.
2: Mély yoga nidrában.
0: Tokom duboke yoga nidre.
1: And so Mahaprabhuji came.
2: És Mahaprabhuji eljött.
0: I došao mi Mahaprabhuji.
1: And he said.
2: És azt mondta.
0: I rekao.
1: One message.
2: Egy üzenetet mondott.
0: Szóval csak jednu poruku.
1: The joy of the joys is less joy, but the sorrows of that joys of that joys is more.
2: Hogy annak az embernek, aki örül, az öröme rövidebb, mint a szomorúsága.
0: A radost onih koji se raduju je ipak manja od tuge koja nastupi kad su tužni oni koji se inače raduju.
1: And he went away, he said, sleep well.
2: És elment. Azt mondta, aludj jól.
0: Poželio mi je dobar san i otišao.
1: So this is the anniversary day of Sri Mahaprabhuji.
2: Ez a nap Sri Mahaprabhujira emlékezés napja.
0: Danas je Mahaprabhujiva obljetnica.
1: There is the incarnation day.
2: Van egy inkarnáció nap.
0: Postoji dan inkarnácie.
1: And there is a samadhi anniversary.
2: És van egy samadhi emléknap.
0: A postoji godišnica samadija.
1: Its light again dissolved into the light.
2: Hogy a fénye újra feloldódik a fényben.
0: Njegova je svjetlost ponovno se rastočila u svjetlosti.
1: For him or for them there is no death.
2: Ő számára vagy az ő számukra nincs halál.
0: Za njega, odnosno za njih, nema smrti.
1: Death is for that soul who is bounded or stuck still in karmas.
2: A halál annak a léleknek a számára létezik, aki még hozzá van kötve, vagy meg van rekedve a karmák között.
0: Smrt postoji samo za one koji su zaglavili u karmama.
1: So, can we imagine Mahaprabhuji's 135 years age?
0: Možete li zamisliti Mahaprabhuđevu dobu od 135 godina?
2: El tudjátok képzelni Mahaprabhuji 135 éves korát?
1: And still he was healthy, movable, talking, walking, everything.
2: Mégis egészséges volt, mozgott, sétált, beszélgetett.
0: Just to je bio zdrav, razgovarao je, šetao je, kretao se.
1: And we are who is 35 years already feeling nearly like 100 years.

0: És mi, akik 35 évesek vagyunk már, majdnem úgy érezzük magunkat, mintha 100 évesek lennénk.
1: A mi sa 35 godina osjećamo kao da imamo 100.
2: I can talk only about myself.
0: Én csak magam nevében beszélhetek.
1: Mogu govoriti samo o sebi.
2: But whatever I got and I get is Mahaprabhuji's divine grace.
0: Hogy bármit is kaptam és bármit is kapok, az Mahaprabhuji isteni kegyelme.
1: Što god da sam dobio, što god dobijam, to je Mahaprabhuđeva božanska milost.
2: He can give you everything. No one can give what he can give.
0: Ő mindent megadhat neked. Senki sem adhatja meg azt, amit ő meg tud adni.
1: On vam može dati sve. Niko vam ne može dati ono što vam on može dati.
2: We need only confidence, that's all.
0: Csak bizalomra van szükségünk, ennyi az egész.
1: Treba nam samo pouzdanje, to je sve.
2: Without doubt.
0: Kétej nélkül.
1: Povjerenje bez sumnje.
2: So I know without any doubt.
0: Tehát én tudom.
2: Mahaprabhuji is God.
0: Tudom, kétej nélkül tudom, hogy Mahaprabhuji Isten.
1: Ja znam bez svake sumnje da Mahaprabhuji jest Bog.
2: If there is a God on this earth incarnated, then is the Mahaprabhuji.
0: Ha Isten inkarnálódott ezen a földön, akkor az Mahaprabhuji Bog.
1: Ako postoji Bog na ovoj zemlji inkarniran, tada je to Mahaprabhuji.
2: Doesn't matter when, what happens, I always turn to him.
0: Nem számít, mi történik, én mindig hozzáfordulok.
1: I bez obzira što se događalo, ja se uvijek okrećem ka njemu.
2: There is a boat on the ocean, a ship.
0: Van egy csónak, egy hajó az óceánon.
1: Postoji brod na oceánu.
2: And on it sitting one seagull.
0: És egy sirály ül rajta.
1: I na brodu sjedi galeb.
2: When the ship is in the middle of the ocean, that every direction are thousands of kilometers distance of the shore.
0: Amikor a hajó az óceán közepén van, akkor minden irányban több ezer kilométernyi távolságra van a part.
1: Kada se brod nađe u sredini oceana, kada na tisuće kilometara uokolo nema kopna, samo je more.
2: Seagull want to fly away from that ship.
0: A sirály el akar repülni arról a hajóról.
1: Tada labud poželi odletjeti od tog, sa tog broda.
2: But he can't fly thousands of kilometers.
0: De több ezer kilométernyit nem tud repülni.
1: Ali ne može letjeti hiljadama kilometara.
2: That bird again comes on this boat, on the ship.
0: És ez a madár újra visszatér a hajóra, a csónakra.
1: I ponovo se vraća na taj brod.
2: So we are those birds.
0: Mi vagyunk ezek a madarak.
1: Mi smo te ptice.
2: We want to fly away and sit somewhere else.
0: El akarunk repülni és máshová leülni.
1: Želili bismo odletjeti i sjesti negdje drugdje.
2: But there is no place to sit.
0: De nincs más hely, ahová leülhetnénk.
1: Ali nema takvog
2: mjesta. In whole universe.
0: Az egész világ egyetemben.
1: U čitavom univerzumu.
2: Again, only the God where we can again come and rest.
0: Megint újra csak Isten, ahova eljöhetünk, ahol megpihenhetünk.
1: Ponovno jedino je samo Bog, taj kod kojeg možemo doći.
2: Again, it's Mahaprabhuji.
0: Újra megint Mahaprabhuji.
2: We can have an eternal peace.
1: Ponovno kod Mahaprabhuji možemo imati vječni mir.
0: Önálló lehetünk örök békét.
2: But you must have this devotion, this feeling, this faith.
0: De meg kell, hogy legyen benned ez az odaadás, ezek az érzések,
1: ali
0: ez akkor, a hit.
1: Ali trebate imati to devociju, to posvećenje i taj osjećaj.
2: The joy which is in his name and the bliss, divine bliss which is in his form is nowhere in the universe.
0: Az az öröm, amely az ő nevében van, és az az áldás, az az üdv, ami az ő alakjában van, az sehol máshol nincsen, az egész világ egyetemben.
1: Radosť, koja je u njegovom imenu i božansko blaženstvo, koje je u njegovom liku, ne može se naći nigdje u univerzumu.
2: If you can realize this,
0: ha ezt fel tudod ismerni,
1: ako to možete realizirati,
2: you will be the richest of richest.
0: a gazdagok leggazdagabbika lesz.
1: Tehát ezt biti najbogati od najbogatijih.
2: Luckiest of the luckiest one.
0: A szerencsések legszerencsésebbike.
1: Najveći sretnik od svih najvećih sretnika.
2: Then everything will be clear to you.
0: Akkor minden világos és tiszta lesz számodra.
1: Tehát csak az biti jasno.
2: Then you don't need moksha mukti.
0: Akkor nem kell már többé moksa mukti neked.
2: Because mukti or the moksha becomes your servant.
0: Mert a moksa a te szolgálód lesz.
1: Jer moksa postaje vaš sluga.
2: So Mahaprabhuji gives everything.
0: Tehát Mahaprabhuji megad mindent.
1: Mahaprabhuji daje sve.